anyagyatú igá. Obó a bajában a remi muszoná, jó már dolgod van, ikonyagyatú.